Aman Isten, ne kenyörüljön rajta! Veréshez szokott fajta! Cigány népek lancszívű sihederje! Verje, csak verje! Verje! Aval Isten, meg ne sajnáljon engem! Én magyarnak születtem! Szent alomja, nehogy zöld ágat hozzon! Üssön, csak postorozzon! Aval Isten, föltől a fényes égig! Rángasson minket végig!

szenvedéstől elhomályosul az agy, és a szem ködbe borul. Pedig látni kell, vajon maradt-e még talpa rendben a pusztulás közepén, s mit kell, mit tudnak ők még tenni.